A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. People in the crowd, grab a partner, take it down. It's me against the music.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata. Que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Next FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Vizsgálatok és változások sora jön, távoznak a gyermekotthonokból a rendőrök, fájdalomcsillapítást kaphatnak daganatos betegek. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Vizsgálatok és változások sorát hozza a kormány. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a napokban nyújtják be az uniós támogatások lehívásához szükséges jogszabálycsomagot. Emellett kivizsgálják a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyét, valamint átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházását is. A kormány felülvizsgálja a pártfinanszírozási szabályokat és a hulladékgazdálkodási koncessziót, továbbá fakitermelési moratóriumot rendel el a védett területeken. A döntések között szerepel az akkumulátoripari beruházások engedélyezési rendszerének átalakítása is. Kivonulnak a gyermekotthonokból a rendőrök. Tavaly december óta voltak jelen az intézményekben. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter szerint azonban a gyermekeknek nem rendőri jelenlétre, hanem megfelelő szakmai támogatásra és szakemberekre van szükségük. Hozzátette, a jövőben a gyermekvédelmi intézmények megerősítésére és a szakmai munka fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalommunkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amelyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigyes tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el, mondta a rádiónknak Zelenai Ferenc fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
2: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelenítővel, történhet fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével. Jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát, és ebben az esetben jöhet szóba a bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
1: Zelenai Ferenc hozzátette, a cél az, hogy minél több daganattípusnál tudják alkalmazni az eljárást, és egyre több szakember kapjon ehhez képzést. Végül pedig néhány szó a várható időjárásról. Ragyogó napsütéses, igazi nyári időre van ma kilátás. Az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor, esetleg zivatar csupán elszórtan fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél sokfelé lehet élénk, erős. Délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő. A frontérzékenyek most fellélegezhetnek, de rossz hír az allergiásoknak, hogy a pollenterhelés a következő napokban várhatóan ismét felerősödik. Érdemes felkészülni erre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Sokat fog sütni a nap, csak elszórtan lehet egy-egy zivatar. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Márciushoz képest 1%-kal csökkent, az egy évvel korábbihoz viszonyítva azonban csaknem ugyanennyivel nőtt az ipari termelés áprilisban. A KSH adatai szerint a legnagyobb súlyú ágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása bővült, visszaesést mértek ugyanakkor a villamos berendezések, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermékek előállításában. Nagy a munkaerő hiánya magyar zöldséggyümölcs ágazatban. Jelenleg 30-40 ezer főállású foglalkoztatott hiányzik a kertészetekből, emiatt a termés 10-30%-át nem tudják betakarítani. Szakemberek szerint a mennyiség mellett minőségi problémák is vannak a piacon. Jövő keddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait, az új információk már elérhetőek az agro.met.hu oldalon. Szeptember végéig átmeneti fakitermelési moratóriumot vezettek be a legértékesebb védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken. Emellett felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását, valamint új környezetvédelmi felelősségi rendszert dolgoznak ki. A cél a természeti környezetvédelme és a fenntarthatóság javítása. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak. A következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új, az érintetteket támogató és nekik fejlődési lehetőséget biztosító új rendszert. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú kőzuzalékot. Az érintett területen bölcsöde, óvoda és iskola is működik, amelyekből a munkák idejére hazaküldték a gyerekeket. A szennyezett zuzalékot egy haraszti faluban lévő veszélyes hulladék lerakóba vitték el. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóösről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílik az utasok előtt. Emellett a főbb útvonalakon több jármű közlekedik. A várakozásoknak megfelelően az eddigi befektetési ajánlású szinten tartotta Magyarország államadós besorolását a Fitch Ratings. A hitelminősítő a negatív kilátást is fenntartotta. Ezt a vártnál nagyobb mértékű költségvetési romlással, az alacsony szintű költségvetési kiszámíthatósággal, valamint a gyenge gazdasági növekedéssel indokolták. A Fitch 2027-ben 2,5%-os gazdasági növekedéssel számol Magyarországon. Eredményesek a fővárosba telepített trafiboxok. Májusban több mint 1300 gyorshajtót mértek be az eszközök 6 budapesti kerületben, közölte a BRFK. A legnagyobb sebesség túllépést az egyik 6. kerületi ellenőrzőpontnál mérték. Az Andrássy úton egy sofőr 50 km/h helyett 122 km/h hajtott, amiért 312.000 forintos bírságra számíthat. A fővárosi közösségi közlekedés történetét, valamint érdekességeit ismerhetik meg a látogatók a BKV Deák téri földalatti vasúti múzeumának legújabb tárlatán. A tárgyi emlékek közlekedés történeti relikviák, utastájékoztatási anyagok, plakátok és egyéb dokumentumok segítségével kiderül például, hogy milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor a főváros útjain, valamint az is, hogy mikortól vállalhattak először nők munkát a budapesti közlekedésben. Kötet készült a vásárhelyi őszi tárlat elmúlt 7 évtizedéről, tájékoztatott a kiadó Tornyai János Múzeum. Az album szerzője Nagy Imre művészettörténész. A kiadványa benne szereplő írásokkal és képanyaggal bemutatja a hazai művészeti sorozat kiállításainak örökségét, valamint több mint 100 festmény, plasztika és grafika képét és leírását is tartalmazza. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadékhiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunán túl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavetette a tavaszi csapadékhiány, ezért több térségben alacsonyabb termés átlagokra számítanak. Egy hét alatt több mint 700 embert igazoltattak és 29-et elfogtak Kelenföldön és környékén. Lakossági panaszok miatt május vége óta járőrözik több rendőr a vasútállomáson és annak közelében. A legtöbb embert körözés alapján fogták el, de volt, akit kábítószerfogyasztás, garázdaság, illetve lopás miatt állítottak elő. 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot vagy tettek feljelentést. A közbiztonság javítása érdekében emellett újabb térfigyelő kamerákat telepítettek a vasútállomás régi aluljárójához, a napokban pedig összehangolt ellenőrzéseket tartanak a környékbeli járatokon és megállókban. Kínai múzeumban mutatkoznak be a Szép Művészeti Múzeum remek művei. A dél-kínai Shenzhenben nyílt Mesterek Birodalma című tárlaton a budapesti gyűjteményből válogatott mintegy 70 művel találkozhat a közönség. A szeptember elejéig látogatható kiállítás az európai művészet középkortól a 20. századig terjedő időszakáról ad átfogó képet. A debreceni Csokonai Színház végleg leveszi műsoráról a Primadonnák című darabot, amelyet Eszenyi Enikő rendezett volna. A döntést önállóan hozta meg Vadász Dániel igazgató. A színház a jövőben szakértők bevonásával a Biztonságos Terek Alapítvánnyal együttműködve kívánja fejleszteni belső folyamatait, közölte az igazgató. A teátrum már május végén felfüggesztette a produkció előkészületeit, miután az több munkatársban ellenérzéseket váltott ki. A legjobb szigetfesztiválos fotóiból nyílt emlékkiállítás a tavaly elhunyt Benkő Imre fotográfus tiszteletére. A Kossuth, Balázs Béla és WordPress fotódíjas művész több mint 30 éven át fotózta a rendezvényt, a közönség első alkalommal láthat válogatást a különleges képekből a fővárosi Dugattyús kulturális térben. A június közepéig látható tárlat nyáron kibővített formában a szigetfesztiválon is látható lesz. Azbeszt szennyezés miatt két területet lezárt a Gyesebb Szombathely térségében. Nem lehet használni a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, valamint Vép vasútállomáson a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. Egyeztetésre hívta hétfő délutánra a hazai sertés ágazat szereplőit az agrárminiszter az afrikai sertéspestis megjelenése miatt. A vírust először mutatták itthon házi sertésekben, egy vállai terepen Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az érintett gazdaságban a sertésállományt napokon belül felszámolják, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. Gyorsan beteltek a véradó helyek a Metallica felhívására. A zenekar világkörüli turnéjának több európai állomásán, így Budapesten is életmentésre buzdít. A Metalbanda alapítványa összefogott a Vörös Kereszttel, így a jövő heti két koncertjük előtt csütörtökön és pénteken is várják az önkénteseket a Budapest arénában. Összesen 2000 hazai rajongó regisztrált, így nem csak a küzdőtéren lesz teltház, hanem a

0: adásokon is. A segítségnyújtást Metallica pólóval köszönik meg. Megnyílt a harmadik fotóművészeti nemzeti szalon a Műcsarnokban. A szeptember végéig látható Utak és útkereszteződések című kiállításon 150 fotográfus mintegy 300 alkotását tekintheti meg a közönség. A népszerű tárlatot 5 évente rendezik meg. Idén is élményszerű keresztmetszetet nyújt a mai fotóművészetről, kiemelve a mesterséges intelligencia okozta kihívásokat. Kiállították mások mellett Kornis Péter, Magyar Ádám, Fekete Zsolt, Bartis Attila, Tombor Zoltán, Ligeti Bálint és Stiller Ákos alkotásait is. Sok napsütésre számíthatunk, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor esetleg zivatar csupán elszórtan fordulhat elő. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik, napközben 26-31 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, június 7-e van vasárnap. Jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velünk ebben az órában az OMC és a How Bizarre, az óra elsője pedig Beyoncé és Sean Paul közöse. Ez a Baby Boy, rádiózzunk együtt egészen délig.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek, június 7-e van vasárnap, a névnaposok a Robertek, a születésnaposok között pedig Liam Neeson-t köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan hozom majd a mai nap reggel témáit, ahol például egy okos nyakörvel is foglalkozunk, ami Kínában terjedt el, és nem is akármilyen állatoknak védi a vadon élő tevékenységeit. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is természetesen bekészítettem. Itt lesz velem az OMC csapata, How Bizarre-ral, na meg most az ETV, és a Let You

0: in my face. Best FM a legjobb zenék, az OMC dörzsölte ki a csipát a szemünkből, ez volt a How Bizarre, szép reggelt mindenkinek, ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után jön egy okos nyakörv, ami a mesterséges intelligenciával közösen védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába, jönnek majd a részletek erről. Aztán 8 óra után egy popzenei szenzáció jön, ugyanis hosszú évek után újra együtt a színpadon Fergie és a Black Eyed Peas, úgyhogy megnézzük, hogy ez mit jelent, és végül 9 óra után a sportrovat jön Szoboszlai Dominikkal, ugyanis bekerült a Premier League rajongói által összeállított álomcsapatba, úgyhogy hozok mindent hamarosan, most pedig egy rövid szünet következik, és utána folytatom a legjobb zenékkel. A hírek után már is indítom Amy Winehouse-t.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Gomoly felhős napos időnk lesz, néhol zápor, zivatar is lehet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nagy a munkaerő hiánya magyar zöldséggyümölcs ágazatban. Jelenleg 30-40 ezer főállású foglalkoztatott hiányzik a kertészetekből, emiatt a termés 10-30%-át nem tudják betakarítani. Szakemberek szerint a mennyiség mellett minőségi problémák is vannak a piacon. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú kőzuzalékot. Az érintett területen bölcsöde, óvoda és iskola is működik, amelyekből a munkák idejére hazaküldték a gyerekeket. A szennyezett zuzalékot egy haraszti faluban lévő veszélyes hulladék lerakóba vitték el. A fővárosi közösségi közlekedés történetét, valamint érdekességeit ismerhetik meg a látogatók a BKV Deák téri földalatti vasúti múzeumának legújabb tárlatán. A tárgyi emlékek, közlekedés történeti relikviák, utastájékoztatási anyagok, plakátok és egyéb dokumentumok segítségével kiderül például, hogy milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor a főváros útjain, valamint az is, hogy mikortól vállalhattak először nők munkát a budapesti közlekedésben. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak. A következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új, az érintetteket támogató és nekik fejlődési lehetőséget biztosító új rendszert. A várakozásoknak megfelelően az eddigi befektetési ajánlású szinten tartotta Magyarország államadós besorolását a Fitch Ratings. A hitelminősítő a negatív kilátást is fenntartotta. Ezt a vártnál nagyobb mértékű költségvetési romlással, az alacsony szintű költségvetési kiszámíthatósággal, valamint a gyenge gazdasági növekedéssel indokolták. A Fitch 2027-ben 2,5%-os gazdasági növekedéssel számol Magyarországon. Kötet készült a Vásárhelyi őszi tárlat elmúlt 7 évtizedéről, tájékoztatott a kiadó Tornyai János Múzeum. Az album szerzője Nagy Imre művészettörténész. A kiadványa benne szereplő írásokkal és képanyaggal bemutatja a hazai művészeti sorozat kiállításainak örökségét, valamint több mint 100 festmény, plasztika és grafika képét és leírását is tartalmazza. Sok napsütésre számíthatunk, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor esetleg zivatar csupán elszórtan fordulhat elő. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik, napközben 26-31 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM a legjobb zenét, picit beszéljünk az időjárásról. A mai napon szerencsére sokat süt majd a nap, bár az égen időnként megjelennek tipikus tavaszi gomoly felhők. Komoly országos esőzéstől nem kell tartani. Budapesten 28 lesz majd a csúcshőmérséklet, Pécsen 27, Dunaújvárosban 27, Szolnokon pedig 29. És a legjobb zenékkel természetesen folytatom. Egészen az óra végéig hozom őket, itt lesz velem hamarosan a Jamiroquai, a Kéntet Hittel, na meg most Gaggio és a Bessame Mucho most itt

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig hozom a nap első témáját, ami nem más lesz, mint egy mesterséges intelligenciával működő okosnyakörv, ami védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába. Jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Sikén és a Lavandarán már biztos, hogy itt lesz velem majd 7 óra után.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Gomoly felhős napos időnk lesz, néhol zápor, zivatar is lehet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nagy a munkaerő hiánya magyar zöldséggyümölcs ágazatban. Jelenleg 30-40 ezer főállású foglalkoztatott hiányzik a kertészetekből, emiatt a termés 10-30%-át nem tudják betakarítani. Szakemberek szerint a mennyiség mellett minőségi problémák is vannak a piacon. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó azbeszttartalmú kőzuzalékot. Az érintett területen bölcsöde, óvoda és iskola is működik, amelyekből a munkák idejére hazaküldték a gyerekeket. A szennyezett zuzalékot egy haraszti faluban lévő veszélyes hulladék lerakóba vitték el. A fővárosi közösségi közlekedés történetét, valamint érdekességeit ismerhetik meg a látogatók a BKV Deák téri föld alatti vasúti múzeumának legújabb tárlatán. A tárgyi emlékek, közlekedés történeti relikviák, utastájékoztatási anyagok, plakátok és egyéb dokumentumok segítségével kiderül például, hogy milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor a főváros útjain, valamint az is, hogy mikortól vállalhattak először nők munkát a budapesti közlekedésben. Szeptember végéig átmeneti fakitermelési moratóriumot vezettek be a legértékesebb védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken. Emellett felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását, valamint új környezetvédelmi felelősségi rendszert dolgoznak ki. A cél a természeti környezetvédelme és a fenntarthatóság javítása. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak. A következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új, az érintetteket támogató és nekik fejlődési lehetőséget biztosító új rendszert. A várakozásoknak megfelelően az eddigi befektetési ajánlású szinten tartotta Magyarország államadós besorolását a Fitch Ratings. A hitelminősítő a negatív kilátást is fenntartotta. Ezt a vártnál nagyobb mértékű költségvetési romlással, az alacsony szintű költségvetési kiszámíthatósággal, valamint a gyenge gazdasági növekedéssel indokolták. A Fitch 2027-ben 2,5%-os gazdasági növekedéssel számol Magyarországon. Sok napsütésre számíthatunk, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor esetleg zivatar csupán elszórtan fordulhat elő. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik, napközben 26-31 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hogy hogyan képes segíteni a mesterséges intelligencia és a modern technológia azt, hogy egy kialás szélén álló faj esetleg megálljon vagy visszaforduljon ezen az úton. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé, így június 7-én vasárnap a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Indulunk a Gorillazzal, ez a Feel Good!

Best FM a legjobb zenék, a technológia és a természetvédelem találkozásának egyik legyűgöző példáját mutatja be Délnyugat-Kínában, Yuan tartományban, egy olyan dolog, ahol immár a mesterséges intelligencia és a műholdas helymeghatározás segítségével vigyáznak a veszélyeztetett ázsiai elefántokra. A legújabb módszerekkel valós időben megszakítás nélkül lehet követni a hatalmas emlősök mozgását. Az állatok egy műholdas navigációs rendszerre csatlakoznak okos eszközzel, és amelyek folyamatosan adatokat küldenek az elefántok pontos helyzetéről és aktivitásáról. A beérkező hatalmas mennyiségű adatokat a mesterséges intelligencia dolgozza fel, a rendszer azonosítja a napi és szezonális mozgási mintázatokat, és előrejelzi, ha a csorda emberi települések vagy közlekedési hálózatok felé veszi az irányt. Yuan tartományban jelenleg 9 elefántcsorda, vagyis több mint 300 egyedél, mint egy 40 település közvetlen közelében. Reméljük más fajoknál is felhasználják mindezt, mert ez bizony hatalmas nagy segítség lehet a kihalás szélén álló fajoknál. A legjobb zenékkel pedig most folytatom az ébredést és a napindítást. Itt lesz velem Sasha és az I Feel Lonely, na meg most Sikén és a Lavender Run, ugyanis ezzel megyünk tovább itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, Geszti Péter és Péter Fibori közöse volt ez, a Beléd szerettem, ez van, szép reggelt kívánok mindenkinek, és természetesen folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Egy rövid szünet után az NSYNC és az I Want Your Back érkezik majd tőlem ide a Bestre.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Gomoly felhős napos időnk lesz, néhol zápor, zivatar is lehet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nagy a munkaerő hiánya magyar zöldséggyümölcs ágazatban. Jelenleg 30-40 ezer főállású foglalkoztatott hiányzik a kertészetekből, emiatt a termés 10-30%-át nem tudják betakarítani. Szakemberek szerint a mennyiség mellett minőségi problémák is vannak a piacon. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú kőzuzalékot. Az érintett területen bölcsöde, óvoda és iskola is működik, amelyekből a munkák idejére hazaküldték a gyerekeket. A szennyezett zuzalékot egy haraszti faluban lévő veszélyes hulladék lerakóba vitték el. A fővárosi közösségi közlekedés történetét, valamint érdekességeit ismerhetik meg a látogatók a BKV Deák téri földalatti vasúti múzeumának legújabb tárlatán. A tárgyi emlékek, közlekedés történeti relikviák, utastájékoztatási anyagok, plakátok és egyéb dokumentumok segítségével kiderül például, hogy milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor a főváros útjain, valamint az is, hogy mikortól vállalhattak először nők munkát a budapesti közlekedésben. Jövő keddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait, az új információk már elérhetőek az agro.met.hu oldalon. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóösről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílik az utasok előtt. Emellett a főbb útvonalakon több jármű közlekedik. Eredményesek a fővárosba telepített trafiboxok. Májusban több mint 1300 gyorshajtót mértek be az eszközök 6 budapesti kerületben, közölte a BRFK. A legnagyobb sebesség túllépést az egyik 6. kerületi ellenőrzőpontnál mérték. Az Andrássy úton egy sofőr 50 km/h helyett 122 km/h hajtott, amiért 312.000 forintos bírságra számíthat. Befejezte a nyomozást az ügyészség az újdörögdi kézigránát baleset ügyében. A szerencsétlenség a kormány tisztviselő katonai felkészítésére indított önkéntes programon történt, ahol az egyik résztvevő maradandó fogyatékosságot szerzett, miután a kezében felrobbant az éles kézigránát. A hatóság szerint a baleset a sértett önhibáján kívüli fegyverkezelési hibájából következett be. Hozzátették, hogy a lőgyakorlatvezető sem sértett foglalkozási szabályt. Sok napsütésre számíthatunk, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor, esetleg zivatar csupán elszórtan fordulhat elő. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik, napközben 26-31 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Flow Rida és a Good Feeling, vele ébredhettünk, szép reggelt kívánok mindenkinek, június 7-e van vasárnap, a Robertek a névnaposok, a születésnaposok között pedig Liam Neeson köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. 2 óra témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből, a következő órában jön majd a popzene szenzációja, ugyanis hosszú évek után újra együtt láthatjuk színpadon Fergit és a Black Eyed Peas-t, úgyhogy erről fogok beszámolni, de csak 8 óra után, 9 óra után pedig a sportrovatban Szoboszlai Dominik, ugyanis most bekerült a Premier League rajongói által összeállított álomcsapatba. Úgyhogy jönnek a részletek? No, meg a legjobb zenék ebben az órában van még idő, úgyhogy itt lesz velem például majd Jennifer Lopez az If You Had My Love-val. Na meg, Nana és a Lowly most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán érkezik a Black Eyed Peas csapata, nem akármilyen szenzációval, ugyanis az oldalukon ott lesz Fergie, ami bizony-bizony hosszú évek óta nem volt így. Úgyhogy a színpadon együtt láthatjuk őket, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, már biztos, hogy itt lesz velem Shakira is, méghozzá Lokával érkezik majd a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágere.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Gomoly felhős napos időnk lesz, néhol zápor, zivatar is lehet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nagy a munkaerő hiánya magyar zöldséggyümölcs ágazatban. Jelenleg 30-40 ezer főállású foglalkoztatott hiányzik a kertészetekből, emiatt a termés 10-30%-át nem tudják betakarítani. Szakemberek szerint a mennyiség mellett minőségi problémák is vannak a piacon. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú kőzuzalékot. Az érintett területen bölcsöde, óvoda és iskola is működik, amelyekből a munkák idejére hazaküldték a gyerekeket. A szennyezett zuzalékot egy haraszti faluban lévő veszélyes hulladék lerakóba vitték el. A fővárosi közösségi közlekedés történetét, valamint érdekességeit ismerhetik meg a látogatók a BKV Deák téri földalatti vasúti múzeumának legújabb tárlatán. A tárgyi emlékek, közlekedés történeti relikviák, utastájékoztatási anyagok, plakátok és egyéb dokumentumok segítségével kiderül például, hogy milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor a főváros útjain, valamint az is, hogy mikortól vállalhattak először nők munkát a budapesti közlekedésben. Jövő keddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait, az új információk már elérhetőek az agro.met.hu oldalon. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak. A következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új, az érintetteket támogató és nekik fejlődési lehetőséget biztosító új rendszert. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóösről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílik az utasok előtt. Emellett a főbb útvonalakon több jármű közlekedik. Eredményesek a fővárosba telepített trafiboxok. Májusban több mint 1300 gyorshajtót mértek be az eszközök 6 budapesti kerületben, közölte a BRFK. A legnagyobb sebesség túllépést az egyik 6. kerületi ellenőrző pontnál mérték. Az Andrássy úton egy sofőr 50 km per óra helyett 122 km per órával hajtott, amiért 312.000 forintos bírságra számíthat. Sok napsütésre számíthatunk, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor, esetleg zivatar csupán elszórtan fordulhat elő. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik, napközben 26-31 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, június 7-e van vasárnap, és jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, és mellette a Black Eyed Peas csapatáról beszélünk, ugyanis hosszú évek után újra együtt állnak majd színpadon Fergie-vel, úgyhogy jönnek a részletek, na meg Nelly Furtado, ugyanis vele indulunk, ez a Turn of the Light.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Valóságos sok hullámot indított el a zene világában a 2026-os American Music Awards Las Vegas-i gálája. A közönség hatalmas ovációjája közepette a zenekar korábbi ikonikus énekesnője Fergie váratlanul besétált a színpadra korábbi társai Will.i.am-ék mellé. A történelmi újraegyesülés apropóját egy komoly elismerés adta. A Black Eyed Peas elnyerte a legjobb retro daldíját a 2010-es Rock the Body című világslágerével. A dal olyan korszakos klasszikusokat utasított maga mögé a mezőnyben, mint a Four Non Blondies WhatsApp-ja, vagy a Go Go Dolls és az Irish című szerzemény. Beindultak a pletykák nem véletlenül. Bár Fergie a kiválása óta szóró karrierjére és a családjára fókuszál, az utóbbi időben látványosan közeledett a korábbi tagokhoz. Decemberben már együtt ünnepelték a zenésznek az 50. születésnapját, a mostani közös színpadi szereplés pedig azonnal beindította a találgatásokat, hogy az eredeti négyes talán egy nagyobb közös projektre, vagy akár egy turnéra is készen áll. Több mint 80 millió eladott lemezzel büszkélkedő formáció Las Vegasban egyértelműen bizonyította, a köztük lévő kémia 2026-ban is pontosan ugyanolyan erős, mint a világlisták élén eltöltött éveik alatt. Nem kis dolog lenne, hogyha Black Eyed Peas-t egy hatalmas turnén láthatnánk újra, ez egy hatalmas dolog lenne. Kíváncsian várom, hogy mi lesz ennek a kimenetele. Most viszont folytassuk a legjobb zenékkel az ébredés és a napindítás mellé, Shakirával megyünk tovább, szól a Loka most itt a

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Hallott pénz és az idő. Szép reggelt kívánok mindenkinek, június 7-e van vasárnap, a névnaposok a Robertek, a születésnaposok között pedig Liam Neeson-t köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan érkezek majd 9 óra után a sportrovatba Szoboszlai Dominikkal, és nem a ruhájáról fogunk beszélni, hanem arról, hogy a Premier League rajongói összeállítottak egy álomcsapatot, és bizony-bizony Dominik benne van, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék, van még hátra egy fél óránk, amit megtöltöttem ezekkel, de most egy rövid szünet, utána pedig a Maroon 5-val és a She Will Be Loved-dal megyünk majd tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Gomoly felhős napos időnk lesz, néhol zápor, zivatar is lehet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nagy a munkaerő hiánya magyar zöldséggyümölcs ágazatban. Jelenleg 30-40 ezer főállású foglalkoztatott hiányzik a kertészetekből, emiatt a termés 10-30%-át nem tudják betakarítani. Szakemberek szerint a mennyiség mellett minőségi problémák is vannak a piacon. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú kőzuzalékot. Az érintett területen bölcsöde, óvoda és iskola is működik, amelyekből a munkák idejére hazaküldték a gyerekeket. A szennyezett zuzalékot egy haraszti faluban lévő veszélyes hulladéklerakóba vitték el. A fővárosi közösségi közlekedés történetét, valamint érdekességeit ismerhetik meg a látogatók a BKV Deák téri földalatti vasúti múzeumának legújabb tárlatán. A tárgyi emlékek, közlekedés történeti relikviák, utastájékoztatási anyagok, plakátok és egyéb dokumentumok segítségével kiderül például, hogy milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor a főváros útjain, valamint az is, hogy mikortól vállalhattak először nők munkát a budapesti közlekedésben. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak. A következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új, az érintetteket támogató és nekik fejlődési lehetőséget biztosító új rendszert. A várakozásoknak megfelelően az eddigi befektetési ajánlású szinten tartotta Magyarország államadós besorolását a Fitch Ratings. A hitelminősítő a negatív kilátást is fenntartotta. Ezt a vártnál nagyobb mértékű költségvetési romlással, az alacsony szintű költségvetési kiszámíthatósággal, valamint a gyenge gazdasági növekedéssel indokolták. A Fitch 2027-ben 2,5%-os gazdasági növekedéssel számol Magyarországon. Befejezte a nyomozást az ügyészség az újdörögdi kézigránát baleset ügyében. A szerencsétlenség a kormány tisztviselők katonai felkészítésére indított önkéntes programon történt, ahol az egyik résztvevő maradandó fogyatékosságot szerzett, miután a kezében felrobbant az éles kézigránát. A hatóság szerint a baleset a sértett önhibáján kívüli fegyverkezelési hibájából következett be. Hozzátették, hogy a lőgyakorlatvezető sem sértett foglalkozási szabályt. Sok napsütésre számíthatunk, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor esetleg zivatar csupán elszórtan fordulhat elő. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik, napközben 26-31 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, picit beszéljünk az időjárásról. A mai napon szerencsére sokat süt majd a nap, bár az égen időnként megjelennek tipikus tavaszi gomoly felhők. Komoly országos esőzéstől nem kell tartani. Budapesten 28 lesz majd a csúcshőmérséklet, Zalaegerszegen 26, Baján 28, Székesfehérvár 26 fokos lesz a mai napon, és Egerben pedig 25 lesz majd a csúcshőmérséklet. A legjobb zenéket pedig természetesen hozom. Ebből az órából van még hátra, mielőtt a sportrovatra rákanyarodnánk. Úgyhogy biztos, hogy itt lesz velem az Alcazar, a This Is Be World We Live In-nel, na meg a For The Coast és az Inner Sunshine most itt a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig egy igazán friss, ropogós hír jön a sportvilágából. Egy kis színes Szoboszlai Dominikról, és nem a ruhájáról beszélünk, hanem arról, hogy a Premier League rajongói beleválogatták a 2025-26-os szezon álomcsapatába. Úgyhogy jönnek erről a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A következő órában például George Michael már biztos, hogy gondoskodni fog a jó hangulatról, a Freedom-mal érkezik ma.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Gomoly felhős napos időnk lesz, néhol zápor, zivatar is lehet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nagy a munkaerő hiánya magyar zöldséggyümölcs ágazatban. Jelenleg 30-40 ezer főállású foglalkoztatott hiányzik a kertészetekből, emiatt a termés 10-30%-át nem tudják betakarítani. Szakemberek szerint a mennyiség mellett minőségi problémák is vannak a piacon. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú kőzuzalékot. Az érintett területen bölcsöde, óvoda és iskola is működik, amelyekből a munkák idejére hazaküldték a gyerekeket. A szennyezett zuzalékot egy haraszti faluban lévő veszélyes hulladék lerakóba vitték el. A fővárosi közösségi közlekedés történetét, valamint érdekességeit ismerhetik meg a látogatók a BKV Deák téri föld alatti vasúti múzeumának legújabb tárlatán. A tárgyi emlékek, közlekedés történeti relikviák, utastájékoztatási anyagok, plakátok és egyéb dokumentumok segítségével kiderül például, hogy milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor a főváros útjain, valamint az is, hogy mikortól vállalhattak először nők munkát a budapesti közlekedésben. Márciushoz képest 1%-kal csökkent, az egy évvel korábbihoz viszonyítva azonban csaknem ugyanennyivel nőtt az ipari termelés áprilisban. A KSH adatai szerint a legnagyobb súlyú ágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása bővült, visszaesést mértek ugyanakkor a villamos berendezések, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermékek előállításában. Jövő keddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait, az új információk már elérhetőek az agro.met.hu oldalon. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóösről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílik az utasok előtt. Emellett a főbb útvonalakon több jármű közlekedik. Eredményesek a fővárosba telepített trafiboxok. Májusban több mint 1300 gyorshajtót mértek be az eszközök 6 budapesti kerületben, közölte a BRFK. A legnagyobb sebesség túllépést az egyik 6. kerületi ellenőrző pontnál mérték. Az Andrássy úton egy sofőr 50 km/h helyett 122 km/h hajtott, amiért 312.000 forintos bírságra számíthat. Sok napsütésre számíthatunk, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor esetleg zivatar csupán elszórtan fordulhat elő. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik, napközben 26-31 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szoboszlai Dominika Premier League rajongói által összeállított álomcsapatba, ami a 2025-ös és 26-os szezonra vonatkozik. Jönnek erről a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, június 7, vasárnap, és természetesen az Outcast és a Hey Ya, övéki az indulás.
0: Best FM

Best FM a legjobb zenék. Hatalmas elismerésben részesült a magyar válogatott csapatkapitánya. A szurkolók szavazatai alapján Szoboszlai Dominik is helyet kapott a 2025-26-os Premier League szezon hivatalos álomcsapatába. A Premier League honlapján lebonyolított voksoláson a világ minden tájáról több mint 200 ezer drukker állította össze a képzeletbeli kezdő 11-et egy 60 fős elitlistáról. A bravúr értékét pedig az növeli, hogy Szoboszlai az egyetlen játékos, aki bekerült a Liverpool keretéből. Gratulálunk Dominiknak, nagyon sok sikert kívánok még neki a Premier League-ben, vagy egyébként ahol folytatja, mert szerintem egyébként ez egy nyitott kérdés, de hát nem tudom, én nem szeretném sejtetni a jövőt. Egy biztos, hogy kedden válogatott meccs, méghozzá Debrecenben játszik majd a magyar válogatott a Nagyerdei stadionba, úgyhogy figyelünk oda is, csak úgy, mint ahogy a Puskásban is figyelünk.

Jeltünk múlt héten pénteken este Szoboszlaiékra, ahol 2-1-re győzték le Finnországot. A legjobb zenékkel pedig természetesen folytatom az ébredést és a napindítást. Sheryl Crow is itt lesz velem a Fight for This Love-val, na meg George Michael és a Freedom, övé a folytatás most itt a Best-en.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Zavaros az este,

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Will Smith és a Man in Black. Szép napot kívánok mindenkinek. Június 7-e van vasárnap, a névnaposok a Robertek, a születésnaposok között pedig Liam Neeson-t köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenéket pedig hozom, hogy jól teljen a vasárnap délelőtt. Itt lesz például velem hamarosan Curtis és a kegyelem, most a folytatás viszont Princey, és ez a Greatest Romance Ever szól. Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig természetesen folytatom a legjobb zenéket, még én hozom egészen délig, hogy jól teljen, a délelőtt indul a Best hétvége, itt lesz a következő órában velem. Például majd CG Lewis, az Art of the Evil érkezik ma.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Gomoly felhős napos időnk lesz, néhol zápor, zivatar is lehet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nagy a munkaerő hiánya magyar zöldséggyümölcs ágazatban. Jelenleg 30-40 ezer főállású foglalkoztatott hiányzik a kertészetekből, emiatt a termés 10-30%-át nem tudják betakarítani. Szakemberek szerint a mennyiség mellett minőségi problémák is vannak a piacon. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú kőzuzalékot. Az érintett területen bölcsöde, óvoda és iskola is működik, amelyekből a munkák idejére hazaküldték a gyerekeket. A szennyezett zuzalékot egy haraszti faluban lévő veszélyes hulladék lerakóba vitték el. A fővárosi közösségi közlekedés történetét, valamint érdekességeit ismerhetik meg a látogatók a BKV Deák téri földalatti vasúti múzeumának legújabb tárlatán. A tárgyi emlékek, közlekedés történeti relikviák, utastájékoztatási anyagok, plakátok és egyéb dokumentumok segítségével kiderül például, hogy milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor a főváros útjain, valamint az is, hogy mikortól vállalhattak először nők munkát a budapesti közlekedésben. Márciushoz képest 1%-kal csökkent, az egy évvel korábbihoz viszonyítva azonban csak nem ugyanennyivel nőtt az ipari termelés áprilisban. A KSH adatai szerint a legnagyobb súlyú ágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása bővült, visszaesést mértek ugyanakkor a villamos berendezések, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermékek előállításában. A várakozásoknak megfelelően az eddigi befektetési ajánlású szinten tartotta Magyarország államadós besorolását a Fitch Ratings. A hitelminősítő a negatív kilátást is fenntartotta. Ezt a vártnál nagyobb mértékű költségvetési romlással, az alacsony szintű költségvetési kiszámíthatósággal, valamint a gyenge gazdasági növekedéssel indokolták. A Fitch 2027-ben 2,5%-os gazdasági növekedéssel számol Magyarországon. Befejezte a nyomozást az ügyészség az újdörögdi kézigránát baleset ügyében. A szerencsétlenség a kormány tisztviselők katonai felkészítésére indított önkéntes programon történt, ahol az egyik résztvevő maradandó fogyatékosságot szerzett, miután a kezében felrobbant az éles kézigránát. A hatóság szerint a baleset a sértett önhibáján kívüli fegyverkezelési hibájából következett be. Hozzátették, hogy a lőgyakorlatvezető sem sértett foglalkozási szabályt. Sok napsütésre számíthatunk, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor esetleg zivatar csupán elszórtan fordulhat elő. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik, napközben 26-31 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, június 7-e van vasárnap, indul a Best hétvége, a legjobb zenék társaságában tölthetjük egészen este 6-ig az időnket. Az első két órában velem, és természetesen például ebben az órában az Aerosmith-szal, C.G. Lewis-szal, na meg a The Corrs-szal.
0: Best

Eszterfem a legjobb zenék, 1999 tavaszára kell most visszarepülnünk ahhoz, hogy a következő sláger megszólaljon, és egy új kezdet Jerry Halliwellnek az életében. A Look at Me-vel megyünk tovább most

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt az Aerosmith és az Amazing. Szép napot kívánok mindenkinek. A névnaposok a mai napon a Robertek, a születésnaposok között pedig Liam Neeson köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket, mert hogy egyébként június 7-e van, vasárnap. A legjobb zenékkel pedig természetesen megyünk tovább. Dübörög majd a Best hétvége, csak egy rövid szünet következik, aztán itt lesz Kylie Minogue és Robbie Williams közöse, a Kids.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig még van egy közös óránk, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket, csak úgy, mint reggel 6 órától mostanáig, de jön, ami még nem volt. Például a Molokko is itt lesz a Time Is Now-val, na meg Mark Ronson és Amy Winehouse közöse a Valerie szólni fog majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Segítséget kapnak a daganatos betegek. Szigorított a FIFA, nem lehet vuvuzelázni a világbajnokságon. Több száz kamion lepi el Békés Csabát. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalommunkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el. Mondta rádiónknak Zelenai Ferenc, fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
2: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust megtörténhet helyi érzéstelentővel, fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát, és ebben az esetben jöhet szóba a bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
1: Kiemelt figyelmet kap a Velencei tó, megkezdődik a tó vízpótlását segítő két tározó felújítása. A fejlesztés célja, hogy hosszú távon javítsa a tó vízellátását és kezelje az elmúlt években többször is jelentkező alacsony vízállási problémákat. Több száz kamion és több ezer látogató érkezhet jövő hétvégén Békés Csabára. Megrendezik ugyanis a harmadik országos kamionos találkozót a Viharsarki reptéren. A program látványos felvonulással indul a belvárosban, lesz gyorsulási verseny, kamionhúzás, szépségverseny és dakaros csapat bemutató is. Véget érhet a vuvuzelák korszaka a világbajnokságokon. A FIFA nyilvánosságra hozta az idei észak-amerikai futball-VB stadion szabályzatát, amely több népszerű szurkolói kelléket is kitilt az arénákból. Nem lehet bevinni vuvuzelát, sípot, légkürtöt, de drónokat és újra tölthető kulacsokat sem. A szabályzat a szurkolói viselkedésre is szigorú előírásokat tartalmaz, a rendbontókat akár ki is zárhatják a stadionokból. A vuvuzela a 2010-es dél-afrikai világbajnokság egyik jelképe lett. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség most úgy döntött, hogy a 2026-os VB-n már biztosan nem lesz helye a legendás műanyag kürtöknek. A világbajnokság csütörtökön kezdődik. Nyárias időnk lesz, sok napsütésre számíthatunk, csupán helyenként fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A délutáni órákban 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, csak elvétve alakulhat ki zápor vagy zivatar. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban 10 és 17 fok közé hűl le a levegő, délután pedig 26 és 31 fok közötti csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az utolsó órán következik a mai napra, amiben természetesen, ahogy ígértem, jönnek a legjobb zenék, hogy jól teljen a Best hétvége. Dübörgünk ebben az órában is, és hát én már csak a vasárnapi ebédre tudok gondolni, úgyhogy gyorsan elpörgetjük az időt, és azt szokták mondani, hogy jó társaságban telik gyorsan. Hát erről gondoskodok, ugyanis itt lesz velem Mark Ronson és Amy Winehouse, na meg Christina Aguilera.
0: Best FM, a

Pest FM a legjobb zenék, ez volt Pápai Jóci és az Ott vársz rám, hát nem tudom ki hol vár rám, egy biztos, hogy ránk most azt fog várni, hogy irány a klubok világa, és egy olyan ikonikus felvétel, ami az ilyen klasszik szettekből kihagyhatatlan, ugyanis irány Görögország, nem tudom, hogy miért kapta pontosan ez a dal ezt a címet, de ez a Grease 2000, most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Coolio és a Too Hot. Szép napot kívánok mindenkinek, a mai napon a névnaposok, a Robertek, a születésnaposok között pedig Liam Neeson-t köszönhetem. Egyébként június 7-e van, vasárnap. A legjobb zenékkel pedig hamarosan majd megyünk tovább, ugyanis most egy rövid szünet következik, de nem kell izgulni, az óra végéig még hozok hatalmas lágereket. Például itt lesz velem a Duran Duran és a Reach Up for the Sunrise, na meg Rihanna, a Pond the Replay-jel övé lesz majd a közvetlen folytatás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Diaz és a Minden másképp lesz. Az én időm lejárt, érkezik Bénémet Dia, ővé a folytatás egészen este 6 óráig, aztán pedig majd mixben szólnak a legjobb zenék, a Night Shift csapata jó voltából, hiába van vasárnap, ők itt vannak a hét minden napján, és hogyha vasárnap, akkor pedig a Lounge Mixé a főszerep, az első órába érkezik White Boy, ő a házigazda, ugye, mint egyébként minden nap, a második órában pedig Németi érkezik, ő pedig a vasárnapi állandó rezidensünk, úgyhogy rájuk lehet számítani majd, na meg Big Falvi Tamásra egészen éjfélig 8 óra után. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig, jövő héten reggel találkozunk legkésőbb itt a Best FM-en mindenkinek. Jó délutánt és jó étvágyat kívánok az ebédhez. Utoljára a Durán Durán felvételét indítom. Jön a Reach Up for the Sunrise most itt a Besten. Viszha!

0: Hírek a Best FM-en.
1: A társadalom megújítására szólította fel a fiatalokat a pápa, lövöldözés Toledóban, győzelemmel hangoltak a VB-re a brazilok és az argentinok. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A fiatalokat a társadalom megújítására szólította fel 14. Leó pápa Madridban. Az egyhetes spanyolországi látogatásán résztvevő egyházfő egy több százezer fiatalt megmozgató imavirrasztáson arról beszélt, a közöny a háború és a hazugság helyett a szeretet, az igazság és a hit útját kell választani. A pápa arra bíztatta a fiatalokat, hogy családjukban, iskolájukban és munkahelyükön is a pozitív változások képviselői legyenek. 14. Leó pápa ma Madridban mutat be szabadtéri szentmisét, amelyre a szervezők 1 millió résztvevőt várnak. Legalább 12 ember megsérült egy lövöldözésben az amerikai Ohio államban. A támadás a toledói Old West End Fesztivál közelében történt, amikor két fegyveres tüzet nyitott. A hatóságok szerint a lövöldözők valószínűleg egymást vették célba, a lövések azonban több fesztiválozót is eltaláltak. Két sérült állapota kritikus, az elkövetők továbbra is szökésben vannak, a rendőrség nagy erőkkel keresi őket. A történtek miatt a fesztivál mai programjait törölték. Új Odu Park segíti a madarak és denevérek megtelepedését Szegeden, a Tisza és a Maros találkozásánál. Az uniós támogatással megvalósuló természetvédelmi fejlesztés részeként csaknem 500 madár és denevérodut, valamint vércse és kubikládát helyeznek ki. A szakemberek szerint a denevérek és énekes madarak a csípőszúnyogok számának csökkentésében is fontos szerepet játszanak. A programhoz iskolai és lakossági szemléletformáló rendezvények is kapcsolódnak. Győzelemmel hangolt a labdarúgó világbajnokságra Brazília és Argentína. Carlo Ancelotti együttese 2-1-re verte Egyiptomot. A címvédő Argentína könnyed sikert ért el Honduras ellen. 2-0-ra nyert a dél-amerikai válogatott Martinez és Simeone találataival. A labdarúgó világbajnokság, amelynek az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont, csütörtökön kezdődik. Először lesz 48 csapat a tornán, összesen 104 mérkőzést rendeznek az előttünk álló több mint egy hónapban. Folytatódik a meleg nyárias idő, a részleteket azonnal mondom. Zömmel napos időben lesz részünk gomoly felhőkkel. Ezekből a folytatásban az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve késő délután este nyugat felől az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok között alakul. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, néhol előfordulhat azonban zápor, zivatar. A legmagasabb hőmérséklet a hét első napján 26 és 32 fok között alakul majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét mindenkinek, délmúlt néhány perccel, vagyis indul a Best délután velem Béni Mezdiával, és olyan nagy slágerekkel, mint az All for One és az Icewear, na de itt lesz Ellie és a Two Times-szal, és hamarosan Freddy is énekel nekünk. Most pedig Nellyvel indítok egy 2001-es slágerével, ez pedig nem más, mint a Ride With Me. Tárgyozzunk együtt ma is.
0: Best

Beszélem a legjobb zenék, az All For One és az I Swear 1994-ben jelent meg, és a zenekar legnagyobb és legismertebb slágere lett a debütáló albumukról. Egy klasszikus R&B ballada, amely a feltétlen szerelemről és hűségről szól, esküszerű ígéretekkel, és hát mondhatni, hogy hatalmas nemzetközi siker lett. 11 hétig vezette a Billboard 500 listát, és Grammy-díjat is nyert. A dal annyira népszerű lett esküvőkön és slow dance-eknél, hogy sokan örök esküvői klasszikusként emlegetik. Ez már az All For One és az I Swear itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, útinfokkal folytatjuk. A kettes főúton például Vácon közművezetéket javítanak, így a 36-os kilométer környékén félpályás korlátozás és sebességkorlátozás követel figyelmet, ez okozza a lassulást. Aztán Récsák és Hont között több szakaszon kábelt telepítenek, az 56-os és a 78-as kilométer között helyenként útszükület van érvényben, de alkalmanként napközben lezárják a fél útpályát, olyankor jelzőrök irányítják a forgalmat. A 4-es főúton pedig építési munkákat végeznek Vecső és átkelési szakaszán a főutcában a Magyar utca kereszteződésénél, a 21-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Szolnokon pedig a Szent István Tisza híd Budapest felőli végén a dilatáció szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél jelzőlámpa irányítja a forgalmat, az arra autózók torlódásra számítsanak. Balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 90-es, na maga 2000-es évek legnagyobb kincseit hozom a folytatásban is. Jön például Justin Timberlake is. Ez lesz a Señorita és a Deep Swing is itt lesz velünk az In The Musical.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A pedagógusokat ünnepeljük. Jön a Monte Carlo-i Forma 1-es futam, fokozódik a hőség, 30 fok feletti csúcsok lesznek. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 1-ig segítik a fürdőzőket a déli part 10 strandján, mondta rádiónak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese, aki hozzátette, az önkéntesek majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában.
2: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásról csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni, vagy a mentőszolgálat kiérkezéséig biztonságban és egészségben tartsák a sérültet.
1: Pedagógus nap alkalmából köszöntötte a tanárokat és az óvodapedagógusokat a kormány több tagja is. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Landert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hangsúlyozta, olyan értékelési rendszerre van szükség, amely támogatja a pedagógusokat, segíti szakmai fejlődésüket és bizalomra, valamint együttműködésre épül. A tárcavezető szerint a pedagógusok nem csak tanítanak, hanem közösségeket formálnak és a jövő generációit készítik fel az életre. Több időt kapnak a gazdálkodók a tavaszi fagykárok bejelentésére. Keddig hosszabbították meg a kárenyhítési kérelmek határidejét. A döntés hátterében az áll, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Andrea Kimi Antonelli indulhat az élről a Form 1-es monakói nagydíjon. A Mercedes mindössze 19 éves olasz pilótája nyerte az időmérőedzést tegnap, ezzel pályafutása negyedik pole pozícióját szerezte meg. Mellőle a négyszeres világbajnok Max Verstappen rajtolhat, míg a második sorból Lewis Hamilton és a hazai pályán versenyző Charles Leclerc várhatja a rajtot. Antonelli legnagyobb VB rivális a George Russell csak a 6. helyet szerezte meg, míg a címvédő Lando Norris a 8. rajtkockából indul. A monakói nagydíj ma 3 órakor kezdődik. Zömmel napos időben lesz részünk gomoly felhőkkel. Ezekből a folytatásban az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve késő délután este nyugat felől az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok között alakul. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, néhol előfordulhat azonban zápor, zivatar. A legmagasabb hőmérséklet a hét első napján 26 és 32 fok között alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás hétvégét kívánok mindenkinek, elhagytuk az egy órát is, én Béni Dia vagyok, és robogunk tovább a kedvencekkel, olyanokkal, mint például a Maroon 5 és a Payphone, itt lesz Zséda is perceken belül az óceánnal, most pedig a Deep Swing érkezik az In The Musical, ami 2001-ben jelent meg, és a klasszikus house zene aranykorának egyik tipikus klubhimnusza lett.
0: Best

legjobb zenék a Step by Step 1999-es hitben jelent meg Whitney Houstontól, ami eredetileg Annie Lennox szerzeménye, amelyet aztán Whitney Houston újra gondolt, ilyen gospel R&B hangzással, így sokkal felemelőbb és nagyívűbb lett ez a verzió. Egy belső utazásról szól, arról, hogy az ember fokozatosan, lépésről lépésre halad át a nehézségeken, még ha az út bizonytalan is. Ezzel folytatjuk most. Whitney Houston és a Step by Step itt a Best FM-en. Well,

0: szerezte fel a legjobb zenék gyorsan az utakról. Az M6-oson például a Himesházi Völgyhídon a 182-es és a 179-es kilométer között lezárták a főváros felé vezető oldalt. A forgalom a Pécs felé vezető oldalon most irányonként egy-egy sávon halad. Aztán az egyes főúton Budaörs határában a 8-as kilométernél található Budakeszi csomópont kanyarodó sávjában, a Gyál utcában napközben burkolatjavítási munkálatokat végeznek, ezért félpályás korlátozás várható. És ugyancsak az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, gönnyű átkelési szakaszán pedig a 109-es és a 110-es kilométer között gyalogos átkelő helyet és hozzá közvilágítást létesítenek mindkét irányban, útszűkület nehezíti a haladást. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 99.5 Best FM-en.
1: A legtöbb slágerek szólnak ma is, érdemes maradni, hiszen a következő órában felcsendül majd ez a dal is. Az óra kezdő slágere pedig ez lesz, érdemes maradni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma van az Élelmiszerbiztonsági Világnap, elindult az új éghajlati portál, egyre több pollen lehet a levegőben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma van az Élelmiszerbiztonsági Világnap, ebből az alkalomból a megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet a NÉBIH. A hivatal szerint egy elmulasztott kézmosás, a nem megfelelően átsült hús vagy a helytelen tárolás is elegendő lehet ahhoz, hogy az élelmiszer egészségi kockázatot jelentsen. A szakemberek arra emlékeztetnek, az élelmiszer eredetű megbetegedések többsége egyszerű higiéniai szabályok betartásával megelőzhető. A NÉBIH kampányában gyakorlati tanácsokkal segíti a biztonságos ételkészítést. Új éghajlati portált indított a Hungaromet, az új oldalon az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai érhetők el. Emellett friss kutatások és tanulmányok is segítik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket abban, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira, mondta el rádiónknak Szépszó Gabriella, klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgató.
2: Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk, éghajlati visszatekintő, tetszőleges hónap, évszak, milyen jellemzőkkel bírt. Ez a digitális atlasz szakértőket is kielégíthet, egy egyszeri érdeklődést is kiszolgálhat, hogyha valaki mondjuk a lakhelyek környéki viszonyokra kíváncsi.
1: Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék virágpora közepes vagy magas koncentrációban lehet jelen a levegőben, de a fenyőfélék, a csalánfélék, az útifű és a házspollenje is okozhat tüneteket. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az allergiások a felírt gyógyszereket rendszeresen szedjék, és ne csak akkor, amikor jelentkeznek a tünetek. Egy új 10 000 tonnás romboló megépítését és titkos víz alatti fegyverek fejlesztését rendelte el Észak-Korea vezetője. Kim Jong-un egy haditengerészeti bemutatón beszélt arról, hogy országa jelentősen erősíteni kívánja a tengeri haderejét és nukleáris elrettentő képességét. Az Al Jazeera arról írt, a bejelentés néhány nappal Xi Jinping kínai elnök fenyáni látogatása előtt hangzott el. Szakértők szerint Kim Jong-un a kínai vezető érkezése előtt igyekszik demonstrálni Észak-Korea katonai erejét. Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhűvel, csapadék csak elvétve fordulhat elő, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A délutáni órákban 27 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden már több felhő érkezik, főként a nyugati és északnyugati tájakon növekszik a záporok, zivatarok esélye. Szerdán országszerte változékonyabb idő várható, többfelé kialakulhat eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, amely erős szelet és több helyen csapadékot hozhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek 2 óra után, és én Béri Meddia vagyok. Megyünk tovább a legjobb zenékkel. A vasárnapi Best délutánból nem hiányozhat a Soul to Soul slágere. Jön a Get a Life, most pedig a Rizzo Kicks-tel megyünk tovább. Egy 2011-es slágerrel, a brit duó egyik legnépszerűbb slágere érkezik. Down with the Trumpets, itt a Best.

Best FM, a legjobb zenék. Most jön egy igazi 90-es évekbeli klasszikus a Hanson együttestől, a Humbap, egy 1997-es világsláger, ugye 97-ben jelent meg, és azonnal berobban több országban is listavezető lett. A Hanson tagjai testvérek, és mindannyian még tinik voltak a siker idején. A dal és az együttes több Grammy Awards jelölést is

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM.
3: Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script.

0: Beszélünk a legjobb zenék közlekedési infokkal. Folytatjuk az M5-ösön például Örkény és Lajos Mizse között az 56-os kilométer és a 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. A Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a főváros irányába, a külső és a leálló sáv használható. Aztán az M6-oson Érdnél a 14-es és a 26-os kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a Pécs felé vezető oldalon most irányonként egy-egy sáv járható, Budapest felé a 18-es kilométernél lévő érdészaki partterület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták, a 20-as kilométernél lévő Diósd-Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Az autópálya Pécs felé vezető oldalán a Bonyhád és a Szekszárd-Gement csomópontnál is burkolat felújítás kezdődött, a 137-es és a 141-es kilométer között, majd a 142-es és a 146-os kilométer között a külső sávot elkerítették a járművek elől, de a le- és felhajtást biztosítják az autósok számára. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, 50 Cent slágerét hallgattuk, ez volt a PIMP, és Anasztézsával megyünk tovább hamarosan, rögtön a hírek után jön a Paid My Dues, most pedig egy hazai sikert indítok, következik a Freestyle és a Vigyázz Rám itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt találkozunk vasárnap délután kellős közepén is a baljai hallgatókkal a 94.3 Best FM-en. Az én nevem Molek Csongor, aki pedig velünk tart, nagy szeretettel köszöntöm. A kedvenc dalokat hozom hazai és külföldi vonalról szokás szerint 3 egész órán keresztül. Elestei Zával kezdünk, és tőle szól a Fake My Dues.
0: 90

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Üdvözlök mindenkit, baljai hallgatók! Együtt szórakozunk, tudják, este 6 óráig. A nevem Oleg Csongor, és fókuszálunk egy picit a hétfői időjárásra. Bár sok új infóm nincs jelenleg, és az is, ami van, jó hír szerencsére. A napsütést élvezhetjük holnap hétfőn itt a déli ország részben. Kevés fátyol és gomoly felhő azért megjelenhet majd az égen, de csapadékra nem nagyon kell számítani. Helyenként pedig élénk lehet az északi-északnyugati szél, hát reggel olyan 9-16 fok lesz, a csúcsérték pedig nyárias, kora délután 27-32 fok körül mérünk majd. Pollen terheléssel kapcsolatos infókat is nyilván megnézzük, a pázsitfűfélék, a csalánfélék és a gombák pollen koncentrációja van közepes tartományban jelen a levegőben, tüneteket okoznak, az erre érzékenyeknél a papírzsebkendő azért legyen. Janet Jacksonnal folytatjuk a műsort, meghallgatjuk az All For You című slágerét itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Gomoly felhős napos időnk lesz, néhol zápor, zivatar is lehet. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nagy a munkaerő hiánya magyar zöldséggyümölcs ágazatban. Jelenleg 30-40 ezer főállású foglalkoztatott hiányzik a kertészetekből, emiatt a termés 10-30%-át nem tudják betakarítani. Szakemberek szerint a mennyiség mellett minőségi problémák is vannak a piacon. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó azbeszttartalmú kőzuzalékot. Az érintett területen bölcsöde, óvoda és iskola is működik, amelyekből a munkák idejére hazaküldték a gyerekeket. A szennyezett zuzalékot egy haraszti faluban lévő veszélyes hulladék lerakóba vitték el. A fővárosi közösségi közlekedés történetét, valamint érdekességeit ismerhetik meg a látogatók a BKV Deák téri föld alatti vasúti múzeumának legújabb tárlatán. A tárgyi emlékek, közlekedés történeti relikviák, utastájékoztatási anyagok, plakátok és egyéb dokumentumok segítségével kiderül például, hogy milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor a főváros útjain, valamint az is, hogy mikortól vállalhattak először nők munkát a budapesti közlekedésben. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak. A következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új, az érintetteket támogató és nekik fejlődési lehetőséget biztosító új rendszert. Kötet készült a Vásárhelyi őszi tárlat elmúlt 7 évtizedéről, tájékoztatott a kiadó Tornyai János Múzeum. Az album szerzője Nagy Imre művészettörténész. A kiadványa benne szereplő írásokkal és képanyaggal bemutatja a hazai művészeti sorozat kiállításainak örökségét, valamint több mint 100 festmény, plasztika és grafika képét és leírását is tartalmazza. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfit gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. Összefüggésbe hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év börtönre ítélték. A magyar hatóságok tavaly évelején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én elfogták az Egyesült Arab Emírségekben. Sok napsütésre számíthatunk, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor, esetleg zivatar csupán elszórtan fordulhat elő. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik. Napközben 26-31 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Kék hírekkel jelentkezünk, így vasárnap délután közepén is. Kedves bolyai hallgatók, mivel nemrég felmerült a gyanú, hogy hónapokon keresztül marihuánát adott el több fogyasztónak egy 42 éves bolyai férfi, és a rendőrök már április 2-án elfogták a dílert, és házkutatást tartottak nála. Az ingatlanban bruttó 52 g droggyanús fehérport, bruttó 7 g növényi származékot és 400 ezer forintot foglaltak le. A történet viszont itt nem ért véget, a rendőrök a melléképületben lévő szekrény mögött egy rejtett helyiségre bukkantak, amely első pillantásra akár titkos átjárónak is tűnhetett. Az ajtó mögött viszont nem mesevilág, hanem egy külön napelemrendszerrel fenntartott cannabis ültetvény fogadta a nyomozókat. A rendőrök 19 tövet, több mint 1,5 kg kábítószergyanús növényi anyagot, valamint további droggyanús anyagokat foglaltak le. És a gyanú szerint a Tanyán élő 33 éves férfi a bajai dillert látta el. Hát a teljes sztori elég hosszú, és videós tartalmat is találnak egyébként a baon.hu hírportál aktuális cikkében. Parti slágerrel folytatjuk a délutánt, DJ Antoine zenél, és szól a Welcome to Saint-Tropez.

0: Welcome to Saint-Tropez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy újabb órát beindítunk együtt a baljai hallgatókkal és azokkal, akik a környékről vannak velünk. Mindenkit szeretettel köszöntök itt a 94.3 Best FM-en. Az én nevem Oleg Csongor, hasznos infókat pedig hozok még természetesen, és közben hallgatjuk a legjobb zenéket. Alexander Burke énekel, és tőle szól a Bad Boys. 94.3

Ez itt a 94.3 West FM, a legjobb zenék. Érezze jól magát mindenki, aki velünk tart, bajai hallgatók, ezen próbálunk dolgozni a nap 24 órájában a kedvenc dalokkal. A nevem Molek Csongor, már június 7-ét írunk, Nándor Berengár Énok és Robert napja van, nekik boldog névnapot, a szülinapos hallgatókat Isten éltesse nagyon sokáig itt Baján. Nézzük, hogy mi történtek ma, de előtte szögezzük le, hogy június 7-e pedagógus nap, kedves hallgatók. És 105 esztendeje 1921. június 7-én Románia és Jugoszlávia szövetségre lépett, így megalakult a Kisantant. Híres emberek, akik a mai napon születtek, 116 éve született például Vörös Sári, nótaénekes, dalénekes, énektanár. 123 éve látott napvilágot Tapolcai Gyula, színész, és 68 éve született Prince, Oscar, Golden Globe és 7-szeres Grammy-díjas amerikai zenész, énekes és dalszövegíró. Aki ünnepel ma, Isten éltesse sokáig, bajai hallgatók, most énekel Christina Aguilera és a Beautiful című számát meghallgatjuk.

94.3 Best FM. A legjobb zenék. Don't have to leave this

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ülésezett a testület, megemlékeztek a hősökre és rajzokból tárlat. Köszöntöm Önöket, 2026. június 7-e van. Az Oxigén Média heti hírösszefoglalóját hallják a Bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Több mint 20 témát tárgyalt Paksváros képviselőtestülete május 28-ai ülésén. Az 5-ös számú választókörzetben a Gesztenyés úton parkoló beruházás kezdődik. Arra törekednek, hogy a felújítás két ütemben történjen, hiszen a rendszerint ott parkoló 200 gépjármű elhelyezése nem egyszerű. A forgalmi változásokat megkezdték, buszmegállót is áthelyeztek. A körzet képviselője azt javasolta, hogy a kivitelezés megkezdése után 1-2 héttel tartsanak közös bejárást a paksi rendőrkapitányság munkatársaival, megelőzni az esetleges kellemetlenségeket a közlekedés kapcsán, hiszen egy beruházás akkor lehet sikeres, ha a lakosság nem érzi rosszul magát a kivitelezés ideje alatt. Víg Lajos, a paksi rendőrkapitányság vezetője kiemelte az októberben elhelyezett trafipaxok jelentőségét. Mint mondta, a két készülék több tízezer autót vizsgált, 106 bemérést végzett. Úgy gondolja, a trafipaxok jó helyre kerültek, és a közlekedőket a közúti szabályok betartására kérte. Ünnepélyes keretek között katonai tiszteletadással emlékeztek meg a hazáért életüket áldozó katonákról Szekszárdon, a Szent István téri első világháborús emlékműnél. A Magyar Hősök Emléknapján rendezett eseményen Berlinger Attila polgármester ünnepi beszéde mellett a Magyar Honvédség területvédelmi egységei, valamint a helyi diákok és egyházi képviselő is közreműködött a méltó főhajtásban. Autista gyermekeknek szervezett élménynapot a Rotary Klub Baja. Idén is különleges motoros programmal szerzett örömet autista gyermekeknek a Rotary Klub. A motorozás mellett már kvadok és limuzinok is színesítették a napot, amely az élmények mellett az elfogadás fontosságára is felhívta a figyelmet. Teljes körű felújítás kezdődik a paksi Napsugár óvoda 5-fős utcai tagintézményében. A munkálatok idejére a gyermekcsoportok átmenetileg a Munkácsi utcai és a Vörösmarty utcai óvodába költöznek, miközben az épület energetikai korszerűsítésén, valamint teljes külső és belső fejlesztésén is átesik, írja Telepaks. A Dunaföldvári Gyermeknapon a Dunapart fáik között kifüggesztett rajzokból álló szabadtéri kiállítás színes alkotásai különleges hangulatot teremtettek, miközben a családok programok között sétálgathattak. Akik pedig a kalandokat keresték, kipróbálhatták a rekeszmászást, ahol ügyességre, bátorságra és egy kis egyensúlyérzékre is szükség volt. A cserkészek segítségével biztonságos körülmények között mindenki megmérettethette magát és megtapasztalhatta, milyen érzés egyre magasabbra jutni. Nem mindennapi összefogás helyszíne volt a szekszárdi síberpincészet. A Nemzetközi Gyermeknap alkalmából rendezett jótékonysági családi napon a felhőtlen szórakozás és a nemes célok találkoztak a látogatók segítségével, a Tolna vármegyei Balassa János Kórház gyermekosztályát, valamint a helyi Mezdensz táncegyesületet támogatták. A Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola május 21-én angol versenyt szervezett az 5. évfolyam számára. A verseny témáját II. Erzsébet születésének 100. évfordulója adta. 30 tanuló vett részt a versenyen. A gyerekek csapatokban dolgoztak. Első helyezett Vicai Júlia, Márton Mátyás, Németh János, Németh Püspök Ábel, 5. osztály. Második helyezett Farkas Karina, Kincses Jászmin, Koska Jákos, 5. C osztály. És harmadik helyezett Hegyi Dorina, Pincés Réka és Wimmer Hanna, 5. B osztály.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

94.3 Best FM, a legjobb zenék itt Baján és a környékünkön. Kedves hallgatók, igen nagyszabású és széles összefogáson alapuló gálaestre várják a vendégeket június 26-án, péntek este 7 órától a Bajai Városi Színházteremben. A rendezvény keretében számos egyéb fellépő mellett egyébként látható-hallható lesz a Sükösdi Súgó Tambura zenekar, akik azóta tettek szert nemzetközi ismertségre, amióta muzsikáltak az új országgyűlés megalakulásán és a miniszterelnök beiktatásán. Jelen esemény jótékonysági jelleggel bír, az est teljes bevételét a Vaskuti Rácz gyerekek Kornél és Zsombor gyógyulására ajánlják fel. És igen, az említett hirtelen jött sikert a zenetanár szeretné mások javára is kamatoztatni, így június 3-án ellátogatott a Rácz családhoz, hogy jelezze nekik a hónapvégi koncert teljes bevételét. A fellépő művészek felajánlják a gyerekek kezelésére. Ott vannak a részletek a bajahangja.hu hírportálon. Most Eminem és Dido közös felvételét meghallgatjuk 2000-ből, ha az infóim nem csalnak. Ez a felvétel a Stand.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak.
2: 94.3 West FM, a legjobb zenék. Baja és a térség hagyományosan mártír istentisztelet keretében emlékeztek Baján azokra a zsidó lakosokra, akiket 1944-ben hurcoltak el a városból és a környékről. Május 31-én ismét megtelt a zsinagóga, ezúttal is eljöttek a szekszárdi titkösség, valamint a budapesti Hunyadi téri közösség tagjai. Műsorról a Szent László MK diákjai gondoskodtak. Magyarországon több holokauszt emléknapot is számon tartunk egyébként, Baján főként a május végi kap figyelmet. Ezeket idézte fel köszöntőjében Zalavári László, az egykori zsinagóga épületében működő Ady Endre városi könyvtár igazgatója. Ahogy fogalmazott, a német megszállás után 1944. április 18-án elhurcolták a helyi zsidóság vezető személyiségeit, mintegy 150 embert, és közülük alig 20-an tértek vissza, majd május 28-án, pünkösd vasárnapján történt meg a legnagyobb létszámú deportálás. Baja gyűjtőközpontként működött, több ezer zsidó lakos zsúfoltak össze a gettóban, vasúton szállították el őket. Júniusban még Bácsalmásról is indult egy transport, ősszel pedig azokat is elvitték, akik addig valamiért kiváltságot élveztek, és nagyon kevesen tértek haza, több mint 80 év telt el azóta. Hát Baján nincs élő hitközség, és egyre fogyatkoznak az emlékezők is, ezeket mondta az igazgató, kérve a megjelenteket egy perces néma főhajtással adózzanak a nemrég elhunyt Schweitzer Gábor, illetve Sugár János emlékének. A részletes beszámolót a bajahangja.hu hírportálon megtalálják, kedves hallgatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Így szórakozhatunk együtt még egy órán keresztül a 94.3 Best FM-en. Baja és a térség. Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Remélem, vannak velünk újak is, akik nemrég csatlakoztak hozzánk. A nevem Molek Csongor, a helyzet az, hogy azért vasárnap lazulósabbra vettük a figurát eddig is, úgyhogy így folytatjuk. Zenél a Deja Vu, és szól az I Can't Stop.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 94.3-on jó utat kívánok, közlekedjenek szabályosan és türelmesen, kedves autósok. Hát az 51-esen azért jó pár szakaszon számíthatnak útszűkületre. Budapest-Baja-Hercegszent Tomás odrendű főúton, például a 147-es kilométernél, vagy a 162-es és a 168-as kilométer között is aktuális a félpályás lezárás. Aztán ugrunk egy picit messzebb, az 53-12-esre, ez a Kalocsa-Bácsalmás összekötő út. Itt a 48-as és a 71-es kilométer között. Útkarbantartási munkák miatt szintén félpályás lezárás van érvényben. És a másik irány az 56-02-esen is végeznek munkálatokat. Félpályás lezárás lassíthatja a haladást még június 19-éig Várdon-Balsónán összekötő úton az 1-es és a 3-as kilométer között. Ha ezeken kívül akad egyéb infójuk, ami aktuális, akkor jelezhetik nyugodtan. 30-as 74-74-777 a telefonszámunk. Énekel most Jessie J, és meghallgatjuk a Domino című slágerét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Hát megint egy kis közlekedés, kedves baljai autósok, ugyanis újabb mérföldkőhöz érkezett az 52-es főút fejlesztése. Megkezdődött az izsáki szakasz egyik legjelentősebb elemének, az ötágú körforgalomnak a kivitelezése, és az 52-es felújítása keretében nem csak a csomópont épül meg, hanem az útburkolat is megújul a térségben. Igen, a kivitelező már megkezdte az előkészítő munkálatokat, amely részeként patkarendezést végeztek, valamint eltávolították azokat a fákat, amelyek akadályozták volna az építkezést. Most pedig látványos szakaszába lépett a beruházás, mivel elstarttól az említett körforgalom tényleges kivitelezése az 52-esen, hát ezt régóta szerették volna megvalósítani a helyiek is. Ott vannak a részletes infók, a munkálatokkal összefüggésben a baum.hu hírportál aktuális cikkében, fotókat is találnak egyébként. Most énekel az ausztrál hölgy Vanessa Amorosi, és szól a legsikeresebb slágere, az Absolutely Everybody.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. A búcsús slágerhez érkeztünk. Ismételten, így vasárnap késő délután, kedves bajai hallgatók. Ez Manu Chao-tól a Bongo Bong című felvétel. Remélem, hogy jól ejtettem. Köszönöm szépen a mai közreműködést és a figyelmet is mindenkinek. Maradjanak a Best FM-en a folytatásban is bátran. Annyi, hogy legközelebb hétfőn, azaz holnap találkozunk a délutáni órákban. 3-tól jelentkezem. Hát pihentető késő délutánt vasárnapra mindenkinek. Molek Csongort hallották. Mama.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
2: Ismét látszik a Majom-sziget a Balatonon. Fegyveres terrortámadás történt Izraelben. 2000 éves településre bukkantak vaskúton. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Idén is elindul a balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vörös Kereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig a déli part 10 strandján segítik a fürdőzőket. Az önkéntesek csaknem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb sérülések és a súlyosabb rosszulétek ellátásában, mondta el rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese.
3: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásóval csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesek 8 esetben életet is mentettek, és csak nem 60 ezer sérülést láttak el.
2: Tovább csökken a Balaton vízszintje, a tó átlagos vízállása jelenleg 83 cm körül alakul, és a szakemberek szerint a nyári meleg tovább gyorsíthatja az apadást. A Somogyvár megyei Napilap írt arról, hogy Balatonfenyvesnél már ismét látható a Majom-szigetként ismert homokzátony, amely normál vízállásnál teljesen a víz alatt van. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízszint a hajózást és több kikötő működését is megnehezítheti a szezon második felében. Egy ember meghalt, öten pedig megsebesültek egy fegyveres terrortámadásban Izrael középső részén. Az elkövető több helyszínen is lövöldözött a cisziordániai határvonal közelében, mielőtt a biztonsági erők agyonlőtték. A sérültek közül ketten súlyos állapotban kerültek kórházba. A hatóságok szerint a támadó izraeli állampolgár volt. Az izraeli hadsereg és a rendőrség nagyszabású akciót indított, Benjamin Netanyahu miniszterelnök pedig rendkívüli helyzetértékelést tartott. Lakóházak, kemencék és egy 3 méter mély kút nyomaira bukkantak régészek Vaskút közelében Bács-Kiskunvár megyében. A feltárás során egy szarmatakori település részletei kerültek elő, amelyet egykor árokrendszer és szőlőfa védhetett. A leletek között egy ritka római kori tetőcserép is előkerült, ami a rómaiak és a szarmaták kapcsolatára utalhat. A kutatók szerint a település a Krisztus utáni második és negyedik század között lehetett lakott. Holnap még zavartalanabb lesz az idő, sok napsütésre és igazi nyári melegre készülhetünk, a délutáni órákban 27 és 31 fok közötti hőmérsékletekkel. Csapadék csak elszigetelten fordulhat elő. Kedden nyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Szerdán több lesz a felhő és több helyen várható csapadék, de marad a meleg idő. Csütörtökön egy újabb front alakítja időjárásunkat. Záporokra, zivatarokra és élénk helyenként erőszerre készülhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Aki minket hallgat, a következő 120 percben Chill, Lounge és Deep House mixet fog majd hallgatni. 6-7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Night Shift lemezjátszói mögött.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ White Boy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

0: FM-en.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0620 55 55 155 Viber és SMS számunk, és infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Jó, hogyha kiürült a koktélos pohár, vagy valamiért gyorsan be kell rohanni, akkor most meg lehet tenni. De még egy órán keresztül, aki csak teheti, hallgasson minket a szabadban, nézze a naplementét, gyönyörködjön a panorámában, vagy csak úgy chillezzen a kertben. Mert hát chill lounge és deep house. Még egy órán keresztül vasárnapi rezidensünknek, DJ Németinek köszönhetően 7 és 8 között itt a Best FM-en a Night Shift-ben.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Do up a do up shoo do.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Világháborús bombát találtak Veszprémnél, tömegek előtt misézett a pápa Madridban. Kutya az ágyban, nem ezen múlik, hogy ki a főnök. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Második világháborús szovjet légibomba került elő csatornázás közben Gyulafirátóton, Veszprém egyik város részében. Az 50 kg-os robbanó szerkezetet kibiztosítva találták meg. A tűzszerészek a helyszínen hatástalanították a gyújtó szerkezetet, a bombát pedig elszállították. A művelet idejére mintegy 200 méteres körzetet zártak le, ami több mint 70 helyi lakost érintett. A korlátozásokat azóta feloldották. A vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit élő forrása legyen, erről beszélt 14. Leó pápa a madridi úrnapi misén. Az egyház fő szerint a mai Spanyolország küldetése, hogy a több évszázados vallási hagyományokat a jelenben is élővé tegye. A szabadtéri szertartáson és az azt követő körmeneten mintegy 1,2 millió hívő vett részt. A pápa egy hetes spanyolországi látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt a madridi mise, amelyet a belvárosban virágszőnyegekkel díszített körmenet követett. Füleskuvik számlálás indult országszerte. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület július végéig várja a lakosság segítségét a fajállományának felméréséhez. A számlálás célja, hogy pontosabb képet kapjanak a füleskuvik hazai elterjedéséről. A rejtett életmódú madár legkönnyebben jellegzetes hangja alapján azonosítható, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, a szervezet leköszönő és az élő környezetért felelős minisztérium leendő szóvivője.
2: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a madártanyagyiség honlapján elérhető oldalon van az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni.
1: Nem lesz főnök a kutya, ha az ágyban alszik, ez derítette ki egy kutatás. Sokan attól tartanak, hogy a kutya túlzottan magabiztossá válik, ha a gazdájával alszik egy ágyban. Szakértők szerint azonban ez tévhit. Az együttalvás önmagában nem befolyásolja a kutya helyét a családban. A szakemberek azt mondják, egészséges és rendszeresen gondozott állatok esetében higiéniai akadálya sincs a közös alvásnak. A legfontosabb szempont az, hogy mind a kutya, mind a gazdája nyugodtan tudjon pihenni. Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhűvel, csapadék csak elvétve fordulhat elő, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A délutáni órákban 27 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden már több felhő érkezik, főként a nyugati és északnyugati tájakon növekszik a záporok, zivatarok esélye. Szerdán országszerte változékonyabb idő várható, többfelé kialakulhat eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, amely erős szelet és több helyen csapadékot hozhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Ma van az élelmiszer biztonsági világnap, elindult az új éghajlati portál, katonai erejét demonstrálhatja Észak-Korea. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma van az élelmiszer biztonsági világnap, ebből az alkalomból a megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet a Nébih. A hivatal szerint egy elmulasztott kézmosás, a nem megfelelően átsült hús vagy a helytelen tárolás is elegendő lehet ahhoz, hogy az élelmiszer egészségi kockázatot jelentsen. A szakemberek arra emlékeztetnek, az élelmiszer eredetű megbetegedések többsége egyszerű higiéniai szabályok betartásával megelőzhető. A Nébih kampányában gyakorlati tanácsokkal segíti a biztonságos ételkészítést. Új éghajlati portált indított a Hungaromet, az új oldalon az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai érhetők el. Emellett friss kutatások és tanulmányok is segítik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket abban, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira, mondta el rádiónknak Szépszó Gabriella, klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgató.
2: Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk, éghajlati visszatekintő, tetszőleges hónap, évszak, milyen jellemzőkkel bírt. Ez a digitális atlasz szakértőket is kielégíthet, egy egyszeri érdeklődést is kiszolgálhat, hogyha valaki mondjuk a lakhelyek környéki viszonyokra kíváncsi.
1: Várhatóan ismét erősödik a pollenterhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék virágpora közepes vagy magas koncentrációban lehet jelen a levegőben, de a fenyőfélék, a csalánfélék, az útifű és a házspollenje is okozhat tüneteket. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az allergiások a felírt gyógyszereket rendszeresen szedjék, és ne csak akkor, amikor jelentkeznek a tünetek. Egy új 10.000 tonnás a romboló megépítését és titkos víz alatti fegyverek fejlesztését rendelte el Észak-Korea vezetője. Kim Jong-un egy haditengerészeti bemutatón beszélt arról, hogy országa jelentősen erősíteni kívánja a tengeri haderejét és nukleáris elrettentő képességét. Az Al Jazeera arról írt, a bejelentés néhány nappal Xi Jinping kínai elnök fennyáni látogatása előtt hangzott el. Szakértők szerint Kim Jong-un a kínai vezető érkezése előtt igyekszik demonstrálni Észak-Korea katonai erejét. Holnap még zavartalanabb lesz az idő, sok napsütésre és igazi nyári melegre készülhetünk, a délutáni órákban 27 és 31 fok közötti hőmérsékletekkel. Csapadék csak elszigetelten fordulhat elő. Kedden nyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Szerdán több lesz a felhő és több helyen várható csapadék, de marad a meleg idő. Csütörtökön egy újabb front alakítja időjárásunkat. Záporokra, zivatarokra és élénk helyenként erőszerre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és az a nagy büdös helyzet, hogy eljött a vasárnap utolsó 4 órája, mondjuk ezért a hétvégéért szerintem nem kár, hogy elmúlt, viszont a legjobb zenék itt vannak, úgyhogy indítom is, jön Shakira és az Underneath Your Clothes.
3: Ez a Night Shift.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő sláger igazi kulturális jelenségé vált akkor, amikor megkapta azt a titulust, hogy ez lehet a Verdák betét dalam. Szerintem minden szülő, minden felnőtt meg gyerek ismeri, mert hát elképesztő siker lett a film, és így a dal is. Ez Rascal Flatts és a Life is a Highway.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az a projekt, amit Nagyjáli énekesnő és dalszerző és Markus Moser producer alkotta. Ha minden igaz, akkor 30 perc alatt írták meg, és egy átbulizott éjszaka szerzeményem. De milyen jó buli lehetett, atya világ! Jön a Rapture!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, ez volt a Westlife 9. olyan slágere, ami első helyezett lett az angol listákon, ezért nagyjából rekordtartó. Hogy miről van szó? Hát az Uptown Girl-ről a Westlife-tól már indítom is!

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, egy igazi, ikonikus fekete-fehér videóklip, amely a poptértörelem egyik leglátványosabb vizuális alkotása. Hogy kiről, vagy éppen miről van szó, vagy kikről, hát ő Madonna és a Vogue.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Egyelőre marad a napos nyári idő, szolgálatban a Vöröskereszt a Balatonnál, 2000 éves településre bukkantak vaskúton. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Idén is elindul a balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig a déli part 10 strandján segítik a fürdőzőket. Az önkéntesek csaknem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb sérülések és a súlyosabb rosszulétek ellátásában, mondta el rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese.
2: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásóval csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesi 8 esetben életet is mentettek, és csaknem 60 ezer sérülést láttak el.
1: Tovább csökken a Balaton vízszintje, a tó átlagos vízállása jelenleg 83 cm körül alakul, és a szakemberek szerint a nyári meleg tovább gyorsíthatja az apadást. A Somogyvár megyei napilap írt arról, hogy Balatonfenyvesnél már ismét látható a Majom-szigetként ismert homokzátony, amely normál vízállásnál teljesen a víz alatt van. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízszint a hajózást és több kikötő működését is megnehezítheti a szezon második felében. Egy ember meghalt, öten pedig megsebesültek egy fegyveres terrortámadásban Izrael középső részén. Az elkövető több helyszínen is lövöldözött a cisziordániai határvonal közelében, mielőtt a biztonsági erők agyonlőtték. A sérültek közül ketten súlyos állapotban kerültek kórházba. A hatóságok szerint a támadó izraeli állampolgár volt. Az izraeli hadsereg és a rendőrség nagyszabású akciót indított, Benjamin Netanyahu miniszterelnök pedig rendkívüli helyzetértékelést tartott. Lakóházak, kemencék és egy 3 méter mély kút nyomaira bukkantak régészek Vaskút közelében Bács-Kiskun vármegyében. A feltárás során egy szarmatakori település részletei kerültek elő, amelyet egykor árokrendszer és szőlőfal védhetett. A leletek között egy ritka római kori tetőcserép is előkerült, ami a rómaiak és a szarmaták kapcsolatára utalhat. A kutatók szerint a település a Krisztus utáni második és negyedik század között lehetett lakott. Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhűvel, csapadék csak elvétve fordulhat elő, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A délutáni órákban 27 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden már több felhő érkezik, főként a nyugati és északnyugati tájakon növekszik a záporok, zivatarok esélye. Szerdán országszerte változékonyabb idő várható, többfelé kialakulhat eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, amely erős szelet és több helyen csapadékot hozhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, és indul egy újabb óra telepakorban nagyon jó zenékkel, nagyon jó hangulattal, és hát persze azzal az igazi Best FM-es feelinggel. Yves LaRocque kezdi az órát, ez kérem szépen a Rise Up, úgyhogy emelkedjünk fel mi is.
3: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. A két úriember, hölgyek, urak elválaszthatatlan barát volt, viszont ez volt az utolsó dal, amin így nagyon együtt működtek, hiszen utána Will Smith elkezdett úgymond a szóló karrierjén, na meg hát a filmes karrierjén dolgozni. Ez DJ Jazzy Jeff és a The Fresh Prince közöse, a Boom Shaker.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egyszer megkérdezték 50 Centet, hogy mivel kereste a legtöbb pénzt. Erre ő azt mondta, hogy nem a zenével, nem a filmekkel, nem a reklámokkal, hanem vízzel, hiszen teljesen meg volt rökönyödve, hogy veszik az emberek a palackozott vizet, amikor az folyik a csapból. Ő is neki járt ezt gyártani, mellé tette a nevét, és nagy valószínűséggel ömlött a della. Ennyi, most pedig nálunk jön a Candy Shop, ott is ömlik valami.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, miután kiváltak a Spice Girls-ből, pontosabban a Spice Girls felbomlott, hát eléggé nagyot kellett durrantani ahhoz, hogy nagyjából megmaradjon az ember így a zenei szférában. Melcinek viszont sikerült, lehet, hogy az volt az egyik indoka, vagy lehet, hogy ez volt az egyik oka a sikernek, hogy a következő dal videóklipjét a spanyolországi Ibiza szigetén forgatták, és ott egy nagyon komoly klubban. Bizony, na, jön az I Turn to You.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem nagyon akarok én videoklipekről beszélni, de itt most muszáj, hiszen jön a Fatboy Slim és a Praise You, és a hozzá készült klip a pop történelem egyik legviccesebb és leghíresebb alkotása. A rendező Spike Jonze gondolt egy nagyot, és egy amatőr tánccsoporttal rejtett kamerákkal felvéve, úgymond egy ilyen flashmobot csináltak a teljesen, de teljesen tudatlan járókelők között, és amúgy pár száz dollárból csinálták meg az egészet, tehát nem volt olyan nagy durranás, viszont az MTV Video Music Awards-on hát nyert. Ennyi. Jön a Praise You!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Tömegek előtt misézett a pápa Madridban, elindult itthon a füles kubik számlálás, kutya az ágyban, nem ezen múlik, hogy ki a főnök. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Második világháborús szovjet légibomba került elő csatornázás közben Gyulafirátóton, Veszprém egyik város részében. Az 50 kg-os robbanó szerkezetet kibiztosítva találták meg. A tűzszerészek a helyszínen hatástalanították a gyújtószerkezetet, a bombát pedig elszállították. A művelet idejére mintegy 200 méteres körzetet zártak le, ami több mint 70 helyi lakost érintett. A korlátozásokat azóta feloldották. A vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit élő forrása legyen, erről beszélt 14. Leó pápa a madridi úrnapi misén. Az egyházfő szerint a mai Spanyolország küldetése, hogy a több évszázados vallási hagyományokat a jelenben is élővé tegye. A szabadtéri szertartáson és az azt követő körmeneten mintegy 1,2 millió hívő vett részt. A pápa egy hetes spanyolországi látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt a madridi mise, amelyet a belvárosban virágszőnyegekkel díszített körmenet követett. Füles kubik számlálás indult országszerte. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület július végéig várja a lakosság segítségét a fajállományának felméréséhez. A számlálás célja, hogy pontosabb képet kapjanak a füles kubik hazai elterjedéséről. A rejtett életmódú madár legkönnyebben jellegzetes hangja alapján azonosítható, mondta a rádiónknak Orbán Zoltán, a szervezet leköszönő és az élő környezetért felelős minisztérium leendő szóvivője.
2: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a madártengyesület honlapján elérhető oldalon van az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni.
1: Nem lesz főnök a kutya, ha az ágyban alszik, ez derítette ki egy kutatás. Sokan attól tartanak, hogy a kutya túlzottan magabiztossá válik, ha a gazdájával alszik egy ágyban. Szakértők szerint azonban ez tévhit. Az együttalvás önmagában nem befolyásolja a kutya helyét a családban. A szakemberek azt mondják, egészséges és rendszeresen gondozott állatok esetében higiéniai akadálya sincs a közös alvásnak. A legfontosabb szempont az, hogy mind a kutya, mind a gazdája nyugodtan tudjon pihenni. Holnap folytatódik a nyárias idő, sok napsütésre, kevés felhőre és 30 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk. Csapadék csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor vagy zivatar formájában. Kedden nyugat felől már mozgalmasabbá válik a légkör, délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Szerdán gyakrabban növekszik meg a felhőzet és több helyen számíthatunk csapadékra. Csütörtökön továbbra is változékony idő várható, záporokkal, zivatarokkal, miközben néhány fokkal mérséklődik a meleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem jól vagytok, remélem jól telt a hétvége, és remélem, hogy már mindenki pihen, vagy legalábbis gondolt rá. Nálunk viszont most munka van, és hogy erre ráelősítsünk, így jön Kelly Rowland és a Work. Na gyerünk!
3: Ez a Night Shift.

Pest FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor segítek a névnapok kapcsán. Ajaj, június 8-a van holnap, ami azt jelenti, hogy Medard névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Ágneseket, az Ellákat, a Helmákat, az Izabellákat és a biztonság kedvére a Vilmosokat is, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozd, tessék felköszönteni. És pont, na, nálunk pedig a folytatásban jön a Simply Red és a Fairground.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő Outkast lágert a Rolling Stone magazin beválasztotta a történelem 500 legjobb száma közé, és a kritikusok a mai napig Big Boy karrierjének egyik legstílusosabb és legkifinomultabb pop-rap felvételeként emlegetik. Na kérem szépen, ez a The Way You Move.

Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Nem tudom, hogy ki hogy van veled, de nekem Beyoncé mindig is olyan lesz, hogy hosszú, gyönyörű, szép haj, nagyon csinos test, és a többi, és a többi, és a többi. Ez a rövid haj, amit múltkor vagy nemrég megpróbált, és valahogy nagyon nem jött be. Úgyhogy én el is engedem, és remélem, hogy hall engem, és változtat. Ha meg nem, akkor meg azt mondom, hogy változtasson. Na mindegy, jön a Naughty Girl, az biztos.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és még 11 óra előtt szerintem pont belefér a hip-hop történelem egyik legnagyobb klasszikusa. Csak szólok, ez nem más, mint Warren G és a Regulate.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap éjszakát. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem már mindenki közel van a pihenéshez, hiszen ez már a vasárnap utolsó órája, amit az isteni Taylor Swift kezd. Ez a You Belong With Me. Az a kemény.
1: Ez a Night Shift a

Fest FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, milyen idő lesz holnap. Na vágjunk is bele, 19 fokra ébredünk, 28 lesz napközben, és a biztonság kedvéért marad a zápor és zivatar. Jaj, de jó nekünk, úgyhogy ennyi, ezt adta a gép, hát nem értelek, valaha jobb lesz. Az viszont biztos, hogy nálunk most a folytatásban Robbie Williams érkezik, ez a Let Me Entertain You.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, ezzel a szerzeménnyel jelezte Király Viktor azt, hogy ő nem csak ilyen szerelmes meg ömlengő dalokat tud csinálni, hanem igazi kemény bulizós lágereket is, mint például a következő. Ez a Fire.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, hogy van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk. Ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Na ezt a két oldalt kéne megkeresni, ezt a két oldalt kéne megvizsgálni, és hogyha úgy van, bekövetni és belájkolni. De ezt szerintem már ti tudjátok nagyon jól. Viszont azt nem, hogy mivel jövünk a folytatásban, pedig kéne, hiszen jön a Soul Searcher és a Feeling Love.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és üdv mindenkinek, hiszen eljött a búcsú ideje. Remélem mindenki jól érezte magát, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és mondanám, hogy jövő héten találkozunk, de nem, hiszen egy pár napra elruccanok pihenni. Úgyhogy Whiteboy várma titeket a szombat és vasárnap is. Na mindegy is, én viszont most leléptem, úgyhogy üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Valamikor találkozunk, addig is, ciao, ciao, és persze, ciao!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

árt csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.